Addig is a haszka kéne a hujjakunk. Vino a gégunk elvihet a szuké hacs. Igye szánán a hujjak, homá a kik. Páne magi